Álló képességre és maximális koncentrációra lesz szüksége, hiszen a nemzetközi mezőnyben 4 napon át tart majd a feszített tempójú versenyzés. Erről számolt be közösségi oldalán a polgármester. A városvezető azt is hangsúlyozta, hogy Békés Csaba számára nagy elismerés és büszkeség, hogy egy helyi intézmény kiváló tehetsége képviselti hazánkat egy ilyen magas szintű nemzetközi porondon.

0: Mintegy 1000 oldalon két kötetben dolgozta fel a csabaiak elmúlt 300 évét Bauer Barbara, az évtizedekig Etyeken élő békés csabai kötődésű író. A Híd építő című iker kötet első részét ősszel, a másodikat pedig szerdán mutatta be a Békés megyei könyvtárban. Az írónő hangsúlyozta, hogy mivel nem dokumentum történet és nem tény irodalom, hanem fikciókkal átszőtt regény. Úgy fogalmazott, hogy a tótok érkezésének idejéből nincsenek személyes élmények, ezért a korabeli viseletek, a táj és a török dúlás utáni állapotok ismeretében kellett elképzelnie a történteket. A Békés csabai hagyománynyőrző kulturális kör elnöke Mácsai Sándor különlegesnek nevezte, hogy egy nem csabai születésű alkotó ilyen részletességgel foglalkozik a város múltjával. Felidézte, hogy korábban már közösen készítettek egy Máté Péter estet is. Elmondta, hogy a két kötetes mű elkészültével közös feldolgozást terveznek, és már most biztos, hogy szeptember 28-án rendkívüli bemutatót tartanak az evangélikus nagy templomban. Békés Csaba polgármestere Szarvas Péter szerint a regény bemutatója nem csak irodalmi különlegesség, hanem lélekemelő esemény. Úgy fogalmazott, hogy a mű több mint 300 év történetét, az újratelepítést követő időszakot mutatja be egy családregény formájában. Kiemelte, hogy Bauer Barbara nagyszerűen ábrázolta a csabaiak, szlovákok, magyarok, zsidók és németek kitartását és hitét, amellyel a nehéz helyzetekben is formálták saját életüket és a közösség jövőjét. A cím arra utal, hogy a város lakói mindig hidat képeztek egymás között, és Békés Csaba 1718-as újratelepítése óta élő, nyüzsgő város maradt. A bemutatón a könyvtár igazgatója Juhász Zoltán és a polgármester köszöntötte a résztvevőket. Bauer Barbara beszélgető társa ezúttal dr. Valastyán Pál jogász volt. Súlyos technikai meghibásodás érintett több száz ingatlan sarkadon, miután egy jármű nekiütközött a Jókai utca és a Gyár utca sarkán található trafóállomásnak. Az ütközés következtében a hálózat túlfeszültség alá került, és 13 utcában tömegesen hibásodtak meg a háztartási gépek, derült ki a város közösségi oldalán közzétett tájékoztatásból. A bejegyzés szerint a trafókörzethez tartozó, mint egy 300 ingatlanban működő elektromos berendezések sorra mentek tönkre. Az első lakossági jelzések kedden érkeztek az önkormányzathoz, amely ezt követően több egyeztetést folytatott az áramszolgáltatóval. A megbeszélések eredményeként mára egyértelművé vált, milyen lépéseket kell megtenniük a károsultaknak. A város polgármestere dr. Mokán István elmondta, az áramszolgáltató pozitívan állt a helyzethez, és teljes nyitottságot mutat a lakossági kártérítési igények peren kívüli rendezésére. A károsultaknak az MVMD-MÁSZ áramhálózati Kft-nél kell bejelenteni igényüket e-mailben. A polgármester hangsúlyozta, hogy az önkormányzat ingyenes ügyvédi és hivatali segítséget biztosít mindazoknak, akik támogatást igényelnek a kártérítési folyamat során. Április utolsó napjaiban rétisas fiókákat gyűrűztek a Körösmaros Nemzeti Park területén a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, valamint a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Szakemberei. A Kissárréten és a Kettős Körös térségében összesen 8, a Dévaványai Ecsegi pusztákon pedig 5 fiatal madár kapott ornitológiai jelölést. A Kissárréteni már harmadik éve gyűrűzik az itt költő rétisas párok fiókáit. Idén 3 fészeknél tudták elvégezni a munkát, a negyedik helyszín az abban a vízzel körülvett terep miatt kimaradt. A szakemberek így 6 fiókát láttak el gyűrűvel, mindegyik pár 2-2 fiókát nevelt. Ezt követően a kettős körös közelében költő egyik párnál további 2 fiatal madár kapott jelölést. A térségben további 3 rétisas pár is sikeresen költ, fészkeikben összesen 4 fióka nevelkedik. A Dévaványai Ecsegi pusztákon és a Körös ártérben pedig 9 rétisas pár költ, ezek közül 7 a gyűrűzésre kijelölt mintaterületen. A fészkek ellenőrzésekor az is kiderült, hogy 3 fészekalj idő előtt tönkrement, a maradék 4-ben azonban megfelelő méretű fiókák vártak a jelölésre. A Nemzeti Park Dévaványai tájegységében ez volt az első alkalom, hogy rétisasokat gyűrűztek. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
0: Vidám gyermeknapi strandnyitó lesz Békés Csabán. Súlyos gázolás történt a lencsési lakótelepen. Közösségi összefogásra lovják a zöld felületeket Mezőmegyeren. Súlyos családi erőszak miatt emeltek vádat Dévaványán. Már is mondom a részleteket. Május utolsó vasárnapján családok és a legkisebbek veszik át a főszerepet Békés Csabán, ahol az Árpád fürdő egésznapos programokkal és nyári hangulaton indítja a strand szezont. Bár a naptári nyár csak júniusban kezdődik, a fürdő már május 31-én megnyitja a nyári élmények időszakát egy látványos gyermeknapi rendezvénnyel. A szervezők úgy fogalmaztak, gondoskodnak róla, hogy senki ne unatkozzon egyetlen percet sem. A gyerekeket hatalmas ugrálóvár várja, szerencséjüket pedig nyereményjáték. Tehetik próbára, ahol értékes meglepetések találnak gazdára. A strandél mint fagylalt, jégkása és vattacukor teszi teljessé. 10 és 16 óra között darts foci bajnokság lesz, ahol a pontosság és a labdaérzék dönt. 15 órakor pedig pingponglabda vadászat lesz a medencében azonnali eredményhirdetéssel és jutalmazással. 16 órától pedig családi vízi aerobikot szerveznek, az egész medencét megmozgatja majd. A programokat szabad térre tervezik, ezért heves eső vagy vihar esetén rendezvény elmarad. A fürdő az esetleges változásokról folyamatosan tájékoztatja a közönséget közösségi oldalán. A gyermeknapi esemény fürdőbelépővel látogatható, a szervezők a programváltozás jogát fenntartják. A szervezők arra biztatják a családokat, hogy együtt indítsák el a strandszezont Békés Csabán. A Vágatlan Május mozgalomhoz Békés Csaba önkormányzata is csatlakozott, de a helyi közösségek szerepe legalább ilyen fontos. Erről számolt be közösségi oldalán Bálint József alpolgármester, aki kiemelte, a Menőmegyer Egyesület jelezte, hogy a magasabbra hagyott a talajt jobban hűsítő növényzet mellett mulcsra is szükség lenne, amely további védelmet nyújt a szárazság ellen. Az alpolgármester beszámolója szerint a felvetés gyors cselekvés követte, a közösség tagjai összefogtak, és már plusz talajtakaró réteg óvja a mezőmegyeri közterek növényeit. Úgy fogalmazott, bár lassan magunk mögött hagyjuk májust, továbbra is fontos szem előtt tartani, hogy a ritkában nyírt zöld felület árnyékolja a talajt, csökkenti a kiszáradást és támogatja a természetes vízmegtartó képességét. Drámai jelenetek zajlottak kedden délelőtt Békés Csabán a lencsési lakótelepen, ahol egy személyautó elütött egy 70-es éveiben járó asszonyt a gyalogátkelő helynél. A helyszínre mentőhelikopter érkezett, a környéket hosszú időre lezárták, a baleset híre pedig percek alatt elterjedt a lakótelepen. A környéken élők és az üzletek előtt tartózkodók közül többen is látták a történteket. Elmondásuk szerint mindkét oldalon gyalogosok várakoztak a zebránál, amikor az asszony egyedül elindult az átkelésre. Ekkor érkezett az autó, amely elütötte a nőt. A szemtanúk úgy fogalmaztak, a szintén idős sofőr nem hajtott gyorsan. A tragédia mégis egy pillanat alatt bekövetkezett. Többen hangsúlyozták, hogy a zebrán áthaladó gyalogosnak minden esetben elsőbsége van. A baleset után megrázó látvány fogadta az arra járókat. A sérült asszonyhoz perceken belül mentők érkeztek, majd leszállt a mentőhelikopter is. A rendőrség teljes útzár mellett kezdte meg a helyszínelést, emiatt jelentős torlódás alakult ki. A személyautó vezetője a hosszú helyszínelés ideje alatt végig az autóban maradt. A közel 30 fokos hőségben többet vizet vittek neki, mert láthatóan megviselték a történtek. A rendőrség sajtóreferense Deményné Tűri Zsanett is megerősítette, hogy gyalogos gázolás történt, és a körülményeket jelenleg is vizsgálják.

0: Súlyos testi sértés büntette miatt vádat emelt a szarvasi járási ügyészség egy 52 éves büntetett előéletű dívaványai férfi ellen. A vádirat szerint a férfi egy tanyán történt italozást követően olyan erőszakosan bántalmazta feleségét, hogy az asszony bordatörést szenvedett. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását és kötelező pártfogó felügyelet elrendelését indítványozta. A vádirat alapján az eset 2025. június 27-én este történt egy dívaványai tanya udvarán, ahol a férfi és súlyosan ittas felesége tartózkodott. A házaspár között először hangos vita alakult ki, majd kölcsönösen arcon ütötték egymást. A dulakodás az udvaron is folytatódott, ahol a férfi megpofozta és meglökte az asszonyt. A házigazda ekkor felszólította őket, hogy hagyják el a helyszínt. A nő kerékpárját tolva indult el, de útközben elesett. A férje utána ment, és ahelyett, hogy segített volna, ismét veszekedni kezdett vele, majd újra a földre lökte. Amikor az asszony tehetetlenül feküdt, a férfi legalább két alkalommal erőteljesen oldalába rúgott. A bántalmazásnak végül a házigazdák közbelépésébe tett véget, akik határozottan rászóltak a férfira. A nő több sérülést szenvedett, köztük 8 napon túl gyógyuló bordatörést. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a visszaesőnek minősülő férfit a bíróság ítélje próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre, és a próbaidő teljes tartamára rendelje el pártfogó felügyelet alkalmazását. Előre ütemezett hálózati karbantartást végez az MVM Démász áramhálózati Kft. Június első napjaiban Békés Csaba több pontján, ezért több utcában és városrészben ideiglenesen szünetel majd a villamos energiaszolgáltatás. A szolgáltató közlése szerint június 2-án több helyszínen is dolgoznak a szakemberek, egyes területeken 7:30 és 11:30 között, máshol reggel 8 és délután 4 óra között kell majd áramszünetre számítani. A délelőtti rövidebb leállás érintheti többek között a Nyugati utcát, Radnóti Miklós utcát, a Rózsa, Tavasz, Viola, Zsigmond utcát, valamint az Arató és Cséplő utcákat. Szintén ebbe az időszakba esik a Fürjes városrész, az Ivolya utca, valamint az Illyés Gyula utca is környéke. A hosszabb 8-tól 16 óra közötti áramszünet többek között a Gyulai út egy szakaszát, a Fényesi tanyákat, Kisfényesi utcát, a Berzsenyi utca egy részét, a Csaba-Gyöngye utcát, a Lencsési út egy szakaszát, a Rózsakert utcát, valamint több külterületi és tanyás ingatlant érinthet. A munkálatok június 3-án is folytatódnak. Reggel 7:30 és 11:30 között a Gyár utca, Hajnóci, Kereki út, Lajta utca térségében várható áramszünet. Június 4-én pedig 7:30-tól 5-ig a Máriási utca, a Vaskapu utca, a Wagner utca egyes szakaszain szünetelhet majd a szolgáltatás. Az MVM Démász felhívta a figyelmet arra, hogy a karbantartás idejére nem tud áramfejlesztő berendezést biztosítani, és arra kéri a lakosságot, hogy a tervezett leállásokat vegyék figyelembe a napi teendők és az elektromos eszközök használatának megtervezésekor. A Hajrá Békés Csaba frakció kedden tartott sajtótájékoztatón értékelte a múlt heti csütörtöki közgyűlés legfontosabb napirendi pontjait. Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy ezúttal kiemelkedően sok előterjesztés foglalkozott a gyermekekkel. Hangsúlyozta, hogy többek között szó esett a gyermekjóléti feladatokról szóló beszámolóról, a Napcsugár Báb Színház alapító okiratának módosításáról, az önkormányzati napközis táborok biztosításáról, a közétkeztetés megszervezéséről, valamint az új Jaminai bölcsőde ügyéről is. Dr. Juhász István tanácsnok arról számolt be, hogy a városvezetés szerint a lakásgazdálkodás olyan kiemelt terület, amely jelentősen befolyásolja a békés csabaiak jólétét és biztonsági érzetét. Hozzátette, hogy a város lakás koncepciója a demográfiai változásokat is figyelembe veszi.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.

megvették tenni, hogy azt a drága jó szettel mentik venni. Retteget ez a dátum, 900 január 16, a gold senki sem ihat. Van egy nagy tó, vagy nem, Pien Chicago, ott a megváltó ellen az

0: reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban a beszélgető partnerem Kronstein Bálint geográfus, kritikai földrajzkutató lesz, aki a karata edzőséget cserélte a földrajztudományra. Jelenlegi fő kutatási területe az elektromobilitásra való átállás, gazdasági, politikai, kulturális, társadalmi és területfejlesztési hatásainak vizsgálata, de beszélgetünk üvegházhatásról, klímakatasztrófáról, Magyarország és Kelet-Közép-Európa rendszerváltás utáni társadalmi egyenlőtlenségeiről, illetve a nyugati területekhez való felzárkózás vágyáról. Hogyan legyünk karbonsemlegesek, illetve egyáltalában miért is legyünk karbonsemlegesek. A beszélgetés számos érdekfeszítő témát érint, tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityhó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Akik eddig hallgatták az interjúimat, egy közös dolgot fedezhettek fel, minden vendégem valamilyen kapcsolatban volt a művészettel. Most azonban egy egészen más területre szeretném elkalauzolni önöket, a tudomány világába, méghozzá azzal a céllal, hogy remélhetőleg szórakoztató módon és közérthetően érdekes, a ma emberét foglalkoztató ismereteket hallhassanak, és megismerjék a mögötte álló szakembert, kutatót. A most következő vendégem az egykori Békéscsabai Akadémiai Kutatóközpont, későbbi nevén az Eötvös Loránd Kutatóhálózat, mai nevén pedig a Magyar Kutatóhálózat munkatársa, ahol a Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Alföldi Tudományos Osztályának tudományos segédmunkatársa. Manapság az üvegházhatás és a széndioxid kibocsátás világméretű viták és aggodalmak témája, mely nem csak a tudósok és környezetvédők között élesedik, hanem minden kormány foglalkozik vele. Részben erről és a fenntarthatóságról fogunk beszélgetni Kronstein Bálint kutatóval, aki Svédország egyik legrangosabb fiatal alapítású egyetemének, az Örebrói Egyetemnek a doktorandusza, illetve beszélgettünk még arról is, hogy mire jó a társadalom földrajzi területek szerinti egyenlőtlenségeinek kutatása, és mit segíthet ez egy olyan népen, mely a szocializmus fogsága után immár 34. éve szeretné utolérni Nyugat-Európát. Szervusz Bálint, köszöntelek a stúdióban, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
2: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
1: Fejlesztés tudományból, a kinti nevén Development Studies-ból mesterdiplomáztál Svédországban, a Lundi Egyetemen, de előtte elvégeztél Magyarországon egy földrajz alap, illetve mesterszakot az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Hogy jött ez a két terület össze, és mi alapján döntöttél a svédországi tanulmányok mellett?
2: Hát ez a két terület viszonylag szorosan kapcsolódik, ugye társadalomtudományok lévén, illetve a földrajzban is az a szép, illetve a development studiesban, fejlődési tanulmányokban, hogy mindkettő nagyon interdisziplináris, különböző tudományterületek közötti együtthatásokra épül. Svédországba pedig úgy kerültem, hogy gondolkodtam azon, hogy hova lehet tovább menni, hogyan lehet folytatni ezt a megkezdett akadémiai karriert, mivel már az alap és a mesterszakok alatt éreztem, hogy én szeretnék a doktori diszertáció felé majd később a kutatás irányába elhelyezkedni, és itt elég jól adta magát. Svédország egyrészt erős tanulmányi lehetőség a földrajz szakterületén, másrészt magyar kutató ismerettség alapján, harmadrészt nem utolsó sorban, ami ugye nagy versenyképességi faktor a felsőoktatásban, Skandináviában ingyenes a felsőoktatás Európai Uniós állampolgároknak. Ez egy
1: kiemelten fontos szempont, igen, volt.
2: Ez egy kevéssé tudott dolog, de ilyen szempontból ugye a szokásos, milyen irányba indulnak el a magyar diákok, Nagy-Britannia, Hollandia és a többi elé helyezte Skandináviát, illetve nem utolsó sorban a Lundi Egyetem az egyik legjobb egyet, mind földrajz tudományterületén, mind a fejlődési tanulmányokban. Ez a két dolog egyébként teljesen összetartozik Lundba.
1: Ez nagyon érdekes. És igazából már itt, amikor Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanultál, már akkor megfogalmazódott benned, hogy ezt a két területet szeretnéd művelni, vagy esetleg foglalkoztatott mondjuk a tanári pálya is, hiszen geográfusok választhatnak tanári szakirányt is, hogyha jól tudom.
2: Igen, igen, ez így van. Hát ez, nem tudom, nálam egyáltalán nem így működött, hogy én már 5 éves korom óta tudtam, hogy ezt szeretném csinálni, hanem ahogy az ember egyelőre általános iskola, gimnázium, egyetem, különböző érik a külső hatások, különböző emberek, akik inspirálják, és aztán ez alakítja az érdeklődési kört. Illetve a tanári pályát nagyon, nagyon szívesen csináltam volna, csak sajnos pont előttem történt egy olyan változtatás a felsőoktatási törvényen, hogy el kellett dönteni az elején, hogy vagy valaki a tisztán geográfus képzést választja, vagy a geográfus tanári képzést, és sajnos nekem már nem volt lehetőségem arra az 1-2 plusz éves ráképzésre, hogy egy elvégzett földrajz alapszak után 1-2 év plusz ráképzéssel egy másik tárgy megtanulásával, nevezett minor tárgy megtanulásával, illetve egy bizonyos pedagógiai kreditek elvégzésével egy tanárdiplomát is kapjak, úgyhogy ez elég hamar kiesett, mert azt tudtam, hogy ha bár élveztem volna a tanítást, hiszen egyébként mindemellett az egyetemi diplomák mellett nekem van egy karate szakedzőim is, és óvodás gyerkőcökkel én foglalkoztam fiatalabb koromban 4-5 évet, karatéra tanítottam őket, de sajnos erre nem volt lehetőségem az egyetemen, hogy esetleg a gimnáziumi tanárság irányába is elmenjek, mivel az elején dönteni kellett.
1: És másodévben, hogyha jól tudom, ugye?
2: Nekünk már az elején, már tehát az nálunk elején, már...
1: Korábban még ugye ez a másodévben.
2: Igen, az volt a...
1: Még erre emlékszem.
2: Az egy jó rendszer volt, ez most egy kicsit belekényszerít az elején, hogy döntsél, és hát utána vannak emberek, ugye, akik meggondolják magukat, és megbánják, és aztán indítják a tanárszakot, de akkor az elejéről. De
1: akkor az elejéről kell kezdeni. Aztán utána jött a mesterképzés, ott is minden teljesen egyértelmű volt. És hogyan kerültél Békés Csabára, hiszen, ha jól tudom, budapesti vagy, bár a Balatonnál születtél.
2: Igen, igen. Hát Békés Csabára a szakdolgozati témavezetőm révén tudtam meg, hogy van itt egy kutatóasszisztensi pozíció, és most a hallgatókat nem mutatnám az ilyen mindenféle, hogyan működnek a különböző kutatási pályázatok háttérbe adminisztrációsan, de a lényeg az, hogy egy kutatási projekt által finanszírozott pozícióra kerültem ide 2 éve, majd múlt év óta már a helyi alföldi tudományos osztálynak vagyok a teljes rangú, teljes munkaidőben itt dolgozó kutatóasszisztense, és már nem csak ezen az egy kifejezett projekten dolgozom, ugye ez a projekt, ezt említetted, ennek a projektnek a címe a mindennapi élettapasztalatok az egyenlőtlen fejlődés tükrébe, ugye ez lefordít, vagy a hallgatók is értsék, ebben az érdekel minket, a kutatókat, hogy a különböző térbeli fejlődési folyamatok, ami ugye tudjuk Magyarországon elég egyenlőtlenül mentek végbe, Budapest vízfej szerepével, vagy például a Nyugat-Dunántúl erőteljes előretörésével, más térségek leszakadásával, az emberek a szocializmus alatt, aztán a rendszerváltás után a mindennapi életükben hogyan élték ezt meg, megélték egyáltalán, lehet-e ilyenről beszélni, ott van ez így a mindennapi gondolatiságukba, összekötik ezeket a gondolatokat a nagyobb regionális, vagy akár ilyen szempontból nemzetállamok közötti európai szinten zajló folyamatokkal.
1: Kifejezetten Magyarországon vizsgálódsz, illetve a kutatócsoport, amelyben dolgozom, Magyarországon vizsgálódik, vagy az Európai Unióban is végeztek kutatásokat, vagy esetleg világméretben is gondolkodva megnézitek, hogy az adott földrajzi területekhez milyen társadalmi fejlettség tartozik. És nagyon érdekes az, hogy ebből aztán végül milyen adatokat tudtok kinyerni, és mondjuk az alkalmazott tudományok tekintetében ezt hogyan hasznosítható.
2: Igen, tehát ez a projekt, meg a mi érdeklődési körünk az Kelet-Közép-Európa, azon belül is a erőteljes fókusszal Magyarországon, illetve területileg is valójában véletlen jött ki ide rurális, tehát vidéki térségek, ezek alföldhöz köthetőek mind, illetve ilyen gentrifikáció, városi rehabilitáción átmenő, régebben gettósodó, szlömösödő, elszegényedő részek, ezek is egyébként alföldi fókuszúak, ez teljesen véletlenül, ahogy mondtam, nem kötődik annyira az intézmény elhelyezkedéséhez, egyszerűen így jött ki a lépés, illetve régi iparterületek és iparvárosokban történik ez a kutatás. És igen, az egyenlőtlen fejlődés, hát talán erről ami a legfontosabb az, hogy a mi értelmezésünkbe, a mi elméleti keretünkbe, ugye az egyenlőtlen fejlődés, ez a kapitalista rendszer velejárója, hiszen bizonyos régiók, ha fejlődnek, azt legtöbb esetben úgy tud megtörténni, hogy ez most ilyen leegyszerűsítve mondva, persze ennél sokkal komplexebb a folyamat, ez más régiók kárára történik, és ami nagyon fontos, hogy a fejlődés az nem egy lineáris vonal, nem egy mindig felfelé tartó grafikon, hanem különböző hullámok, fluktuációk vannak benne, és ez az, ami földrajzos, elméleti, szakmai szemléletünkben nagyon más, mint például a közgazdaságtannak a fejlődés elméletű felfogásába. És számunkra az is nagyon fontos, ugye, hogy ezek mind úgymond globális, nemzetállami, regionális léptéken mérhető folyamatok, de hogy ebből az egyes emberek mit érzékelnek, és ezért van az, hogy mi az úgynevezett ilyen struktúrát, vagy félig struktúrát, mély interjúk módszertanával igyekszünk emberi történeteket is megvilágítani, és ebből következtetéseket levonni a fejlődés mienségéről, tehát a nagy kép hogyan is alakul.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Kronstein Bálint geográfussal, akitől megtudhatjuk, milyen plusz ad a kutatáshoz, ha emberi történeteket jelenítenek meg, illetve milyen környezetterheléseket okoznak a jóléti társadalmat.

0: Start Rádió.
1: És hogy alakul a nagy kép? Milyen folyamatokat lehet látni, illetve hát milyen jövőre számíthatunk?
2: Hát ez egyelőre nagyon érdekes, mivel hogy rengeteg olyan benyomást kaptunk itt az elmúlt időszakban az interjúk során, amit nem számítottunk rá, tehát természetesen, mint minden kutatás előtt, ezelőtt is volt egy hipotézis, volt egy statisztikai adatelemzés, ami alapján természetesen nagyon szépen kirajzolódott a sajnos Kelet-Közép-Európában ez a felzárkózás vágyának gondolata, ami nem valósult meg, ugye, amit te is említettél, nem csak Magyarország akar most már 34 éve lassan felzárkózni a Nyugat-Európához, hanem mindenki más is. Jelen pillanatban azt lehet látni, hogy a nagyvárosi régióknak sikerül ez, főleg, hogyha kifejezetten ilyen társadalmi-gazdasági mutatókat nézünk, míg azért a többi térség, ezt milyen megyei és kistérségi szinten néztük, azért sajnos továbbra sem valósul meg ez a felzárkózás. Azonban nagyon érdekes, hogy az egyéni történetek szintjén, mert mi azt gondoltuk, hogy majd itt is ki fog jönni, hogy az emberek hogyan tapasztalják meg a körülöttük lévő városi teret, hogy hogyan mesélik el a saját élettörténetüket, hogy majd itt is ki fog jönni ez a meg nem tapasztalt felzárkózás érzete, akár a térhez kapcsolódóan, akár olyan dolgokra számítottuk, hogy a Bezzeg Budapesten jobb minden, és valójában az embereknek ez így, ha nem kérdez rá a kutató explicit, amit ugye igyekszünk nem megtenni, mivel nem akarjuk irányítani az interjú alattjainkat, akkor sokkal inkább a mindennapi ügyes bajos dolgokkal foglalkoznak az emberek, és nagyon érdekes egyéni történeteket hallottunk eddig, amik nem úgy simulnak bele a világba, vagy ebbe a kutatási elképzelésbe, hogy mi gondoltuk, és hogy az volt még ugye a kérdésed, hogy mi várható a jövőben. Ez egy nagyon jó kérdés, ezt természetesen nem fogom tudni így megválaszolni. Ez...
1: Nyilván ugye nincs üveggömböd, igen. De a tudományos eredményeknek a tükrében.
2: Igen. Hát amit tudunk, vagy amit látunk, az, hogy sajnálatos módon ez a úgymond olló felzárkózás tekintetében itt Magyarország és a úgymond nyugat között, vagy az európai, mi ugye nem pontosabban mondjam, az európai, az EU-s átlaghoz képest ez nem akar záródni, és hát tendenciózusan nem úgy tűnik, hogy ez záródni fog. Azt azért szeretném kihangsúlyozni, ezek többnyire gazdasági mutatók, és ezért is jó lemenni az egyének szintre, mert azért ennél valójában többről van szó, az emberi mindennapi életben való megelégedettség, vagy hogy jól érezzük magunkat a bőrünkbe, az ugye nem mérhető egy GDP által.
1: Igen, teljesen egyértelműen. A másik nagyon érdekes terület, amivel foglalkozol, az a klímavédelem, azon belül is ugye a Zero Carbon program, illetve egy ilyen programnak voltál a projektmenedzsere is. Magyarországon egy ember átlagos évi széndioxid kibocsátása 5,7 tonna, míg Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban 17 tonna. Ugyanúgy mondjuk az ivóvíz felhasználásánál is óriási különbségeket lehet látni. Egy magyar ember átlagosan naponta 92 liter ivóvizet használ fel, míg egy amerikai 300-350 litert. Ebből aztán felmerül a kérdés, hogy a civilizációs fejlettség és jólét egyenlő-e a nagyobb környezetterheléssel és környezetszennyezéssel.
2: Hát a jelenlegi felfogás arról, hogy mi a civilizációs jólét és a fejlettség, ott igen, ott egyenlő. És ugye nagyon érdekes, hogy mondtad ezeket az adatokat, csak hogy így a kontextusba lehessen helyezni, tehát valójában még a magyarországi adat is egy olyan adat, amit, hogyha mind a 7 milliárd embernek a Földön csak ennyi lenne a karbon kibocsátása, vagy az ivóvíz felhasználása egy nap, már azzal túl használnánk a Földnek az ellátó képességét. Úgyhogy talán a válasz az, hogy azok a dolgok, amiket mi gondolunk a világról, hogy vagy ahogy mi éljük az életünket, kicsit azt mondanám, hogy a jólét és hogy a jólétet mi milyen alapjogként kezeljük, amikbe bele se gondolunk, hogy van meleg víz, van áram, van internet, van kenyér a boltba, persze hatalmas egyenlőtlenségek vannak Magyarországon belül is, nem azt állítom, hogy nincsen, de hogy ezek olyan alapok, amik a világ többségének nincsenek meg, és sajnos ezáltal itt olyan környezetterhelésekkel is járnak, ami, hogyha mindenki így élni az életét, ahogy mi mondjuk Magyarországon, akkor ugyanúgy túlhasználnánk a földet. Ennél fejlettebb, vagy nem is feltétlenül azt hiszem, hogy fejlettebb, gazdagabb országokban, meg rengeteg esetben még rosszabb a helyzet. Ez is nyilvánvaló.
1: Mennyire látsz változást a tendenciákban? Például az 50-es évek Amerikájában a háziasszonyokat olyan reklámokkal buzdították a minél nagyobb fogyasztásra, meg arra, hogy ne mosogassanak, hogy egyszerűen vegyenek eldobható tányérokat. Ugye ezeknek a elkészítése, ugye az ipari nagytermelés, az rendkívül sok széndioxid kibocsátással jár. Tehát mondjuk ebben a vonatkozásban milyen pozitív tendenciákat látni így a világban? Mi a tapasztalatod?
2: Hát, vannak ugye pozitív változások mindenképp, most néha aprónak tűnnek, de amúgy jelentősek. Most két példa jutott eszembe, az egyik, ami egy Európai Uniós törvényhozási direktíva irányzat, hogy a műanyag, egyszer használatos műanyag tárgyak betiltása, gyártásának betiltása, ezért van egyre több papírszívószál, egyre több faevőeszköz. Természetesen a legjobb az, hogyha ezeket se használnánk, mert ezek ugyanúgy eldobhatók, de legalább egy jobb anyagból, mint a műanyag. Illetve egy másik példa, hogy megkeresett minket az egyik vezető magyarországi szupermarketlánc, és ők arra voltak kíváncsiak, hogy a műanyag zacskóik, az egyszer használatos műanyag zacskóiknak mekkora a környezetterhelése, és hogy ez hogyan alakul. Mi erre elvégeztünk egy számítást, együtt dolgoztunk velük, és akkor ők kitaláltak egy olyan megoldást, ami kevésbé környezetterhelő, leálltak az egyszer használatos műanyag zacskók használatával. Jól tudom, mostanra már minden magyarországi áruházukban, tehát hogy már nem találunk ennél a szupermarket láncnál műanyag zacskót. Kis lépés, de lépés.
1: Igen, tehát kis lépésben, de mégis van valamiféle haladás. Mennyire elegendő ez a tempó, mert hogy 2050-re az Európai Unió célként tűzte ki a karbonsemlegességet, vagyis ugye annak a folyamatnak az elérését, amikor az emberek, az ipar által kibocsátott széndioxid mennyisége megegyezik azzal a mennyiséggel, ami meg is kötődik, tehát gyakorlatilag nem termel az emberiség plusz széndioxidot a légkörbe.
2: Hogy mennyire elegek ezek a lépések, erről nincsen tudományos konszenzus. Én személy szerint azt mondanám, hogy ez még mindig túlságosan lassú folyamat, és egészen addig, amíg mi itt Magyarországon, vagy mi itt Európában nem érezzük a bőrünkön a klímaváltozás hatásait, bár hozzáteszem, lassan kezdjük érezni a különböző idei nyári árvizek, Magyarországon, főleg az Alföldön a szárazságok esetében, de amíg ez nem tudatosul bennünk igazán, hogy ezek ugyanazok a félelmetes folyamatok, amik jéghegyeket szakítanak szét, vagy akár szökőárakat okoznak máshol, vagy hatalmas földrengéseket, addig mindig nehezebb mindenkit elszánt lépésekre bírni, illetve még az egy nagyon trükkös dolog ebbe a karbonsemlegességbe, hogy ugye több fajtaképpen lehet karbonsemlegesnek lenni, ugye az egyik, amit most el is mondtál, hogy a kibocsátás és a megkötött széndioxid mennyiség. Egyébként itt természetesen csak, hogy a hallgatók értsék, nem csak magáról a széndioxidról beszélünk, hanem ez egy egyenérték, minden üvegházhatású gáz kibocsátását ebbe a széndioxid egyenértékbe számolnak el.
1: A földet.
2: Igen, azok az üvegházhatású gázok, és akkor ezért beszélünk itt széndioxidról, de nem csak a széndioxiddal van probléma, csak itt közbe akartam szúrni. Szóval vissza a gondolatmenethez, hogy ugye a legjobb az lenne, hogyha a kibocsátások meg se történnének.
0: Miért hibás a széndioxid kibocsátást szabályozó nemzetközi rendszer? Hogyan keltenek hamis környezettudatosságot a légitársaságok? El kell-e búcsúznunk a marhahústól? Megtudhatják a Kronstein Bálint geográfussal készült beszélgetésünkről.

0: Sportrádió.
1: Ez egy kicsit veszélyes, hogy az Európai Unió, Európa, egyébként Magyarország is, meg az egész világ sajnos afelé dolgozik, hogy ez a kibocsájtunk, de megkötünk, illetve utána egyébként erre ráépült egy egész gazdasági rendszer, hogy a Magyarország, ha épp kevesebbet bocsájt ki, akkor el tudja adni a kibocsátási extra értékeit, igen, rátáját, amit nem használt föl Kínának, Japánnak, vagy igazából bárkinek a világon. És ez nem feltétlen egy jó dolog, mert szintén nem arra ösztönöz, hogy abszolút értékbe csökkentsük, hanem abba, hogy ezt is beépítsük a gazdasági folyamatba. Tehát én ilyen szempontból kutatóként nagyon szkeptikus vagyok, mert hogy az lenne a fontos, hogy az életmódunkon, a felfogáson, ahogy a világhoz állunk, változtassunk, és ne pedig az, hogy ugyanazokkal a hibás eszközökkel, például itt ez most egy kapitalista piacgazdasági adok-veszek eszköz, próbáljuk megoldani azt a problémát, amit ugyanezek a gazdasági növekedésbe, kapitalizmusba vetett hitbéli elemek hoztak létre. Igen.
2: Nagyon érdekes. Ugyanakkor viszont az egyszeri ember számára felmerül ugye az is, hogy hát rendben azt mondják, hogy csökkentse a karbonlábnyomát, csökkentse a széndioxid és üvegházhatású gázkibocsátását. Ugye erre már egészen vad teóriák is vannak, hogy mondjuk együnk csótánypaprikást marhapörkölt helyett, hiszen ugye a szarvasmarha tenyésztés az az egyik olyan ágazat a világban, ami irdatlan mennyiségű széndioxidot juttat a légkörbe, meg metánt, és rengeteget tesz a felmelegedésért. Ugyanakkor felteheti mondjuk az egyszeri ember azt a kérdést, hogy mi haszna van annak, hogyha ő odafigyel a karbonlábnyomára, akkor amikor 6 Titanic méretű luxus óceánjárók akkora dízelmotorokkal, mint egy 4 emeletes panelház szennyezik elképesztő módon a környezetet, vagy ugye Kínában, ahogy említetted is, ennek a széndioxid kibocsátási rátának, vagy üvegházhatású gáz kibocsátási rátának a fel nem használt részét eladja mondjuk Magyarország Kínának, és akkor ebben az esetben Kínában pedig ugye okádják a káros környezetszennyező gázokat a különböző ipari létesítmények. Tehát, hogy igazából mi az az igazi ösztönző erő, amivel mondjuk én, mint állampolgár, azon kívül, hogy úgy gondolom, hogy tudom, hogy mi a jó, mi az etikus, de hogy ezen külső tényezők ellenére mivel lehet mondjuk engem rábírni arra, hogy karbonsemleges legyek, vagy ebbe az irányba mozdulja?
1: Hát valójában itt, amit te is említesz, és csak egyetérteni tudok, hogy a probléma az, hogy a jelenlegi szabályozások és a jelenlegi gondolkodás arról, hogy Európa hogyan legyen zöld, vagy Magyarország hogyan legyen zöld, rátolja az egyszeri fogyasztóra a felelősséget. Erre egyébként vannak is különböző tudományos teóriák, és hogy hogyan ébreszt lényegében szabályozás bűntudatot bennünk, és milyen miatt a bűntudat miatt próbáljuk megoldani a problémákat. Tehát erre egy klasszikus, nagyon jó példa a repülőgép társaságok. Ugye a repülés is az egyik legjobban szennyező tényező, akik ugye ahelyett, hogy ők próbálnának meg zöldebbek lenni, azt mondják, hogy ha a repülőjegyet fölött még x ezer forint

0: helyzeteinek megoldására kell koncentrálni, úgymond egy ilyen általános alapszintű jólétet kell megteremteni, és utána lehet, amikor tényleg az embernek nem azon kell gondolkodni, hogy holnap hogy veszem meg a párizsit a boltban, hanem tudom, hogy van egy munkahelyem, van fedél a fejem fölött, van étel az asztalon, akkor lehet azon gondolkodni majd. És ettől sajnos nagyon messze vagyunk, itt a két téma össze is ér, és ez egy nagyon trükkös dolog, mert amíg tényleg arról szól, hogy van ez a klímaváltozás valahol nagyon messze, és nem érezzük, viszont a mindennapi probléma az, hogy infláció van, hogy drágulnak az élelmiszerárak, stb. Energiárak mind ismerjük, addig nehéz lesz az embereket rábírni arra, hogy és egyébként rakjunk már fel egy napelemet a családi ház tetejére, meg hát nem is mindenki él természetesen a családi házba. Szóval azt mondanám, hogy ez egy vékony cérna, amin egyensúlyozni kell, és úgy érzem, hogy a legtöbb döntéshozó, legtöbb állam jelen pillanatban erre kevés hangsúlyt fektet. Nagyon hibázik az, hogy nagyon kevés helyen próbálják meg úgymond ezt egy ilyen általánosabb társadalmi jólét irányába elvinni, és ami még nagyon fontos itt záró gondolatként, hogy a jólét, társadalmi jólét, ugye ezt már említettem, hogy elég elhibázott gondolkodásunk van, tehát sajnos mindenki azt gondolja, hogy majd sportautót fogunk vezetni és minden nap sztéket enni, de ez valójában a túlzás. Tehát ez az elhibázott gondolat, hogy ez a cél, persze tudom, hogy nem mindenkinek, de nagyon sok embernek, és inkább tényleg a körülöttünk lévő emberi kapcsolatok, az, hogy a mindennapi élet alapvető szükségletei meg legyenek, erre kéne koncentrálni, nem arra, hogy még egyel több luxus karórám legyen.
1: Több mint 8 milliárd ember lakik a Földön. Tavaly november 15-én megszületett a 8 milliárdodik ember. Tehát ilyen elképesztően nagy populációval és egy hát ilyen kis eltartó képességű, ám fantasztikus bolygóval hogyan lehet azt kivitelezni? Vannak-e erre modellek, hogy gyakorlatilag mondjuk életben maradjon az emberiség, és hogy meg lehet-e azt oldani, hogy még egy viszonylagos jólét is kialakulhasson a Földön, ne ennyire szegregáltan, ennyire elszigetelten. Tehát erre mondjuk a tudománynak vannak esetleg javaslatai.
0: Igen, hát erre az egy viszonylag elfogadott tény, egyetértés van benne, hogy a mai technológiánkkal van elég élelmiszer a világon, lehet elég élelmiszer termelni. Persze fognak kelleni átállások, mindenkinek hozzá kell majd szokni, hogy nem lehet minden nap borjúpörköltet edni, hogy meg kell próbálni átállni növényi alapú étrendekre, vagy erőteljesebben például a vegetarianizmus irányába elvinni az étkezést. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a húsipar, tejtermékek, minden megszűnik. Ez kicsit így mindig ki van élezve, ez természetesen politikai eszközök, hogy akkor lehet mindenkire egymás politikai ellenfeleire dobálni a sárt, hogy ezek azt akarják. A tudomány legnagyobb ellensége talán ilyen szempontból
1: politikai szándék.
0: Igen, sajnos. Más szempontból meg jó, ha van, mert tudja segíteni is a tudomány által megszületett eredményeknek a hasznosítását. De hogy az élelmiszer probléma megoldható, a víz probléma megoldható, itt a kérdés tényleg azon van, hogy azon hogy fogunk átlépni, hogy egyrészt nemzetállami keretek, másrészt kontinensi keretek, és azt, hogy fogjuk megoldani azt a gondolatiságot, és ez nagyon hiányzik, hogy annak a 8 milliárd embernek, és lehet, hogy most a hallgatók közül is sokan nem fognak egyetérteni, de nekem itt Magyarországon nincs több jogom az élethez, mint bárki másnak a 8 milliárdból bárhol máshol. Sajnos ez hiányzik, és ez az, amit nem is a tudománynak kellene, hogy legyen egy megoldása erre, mert ezek lényegében állami szintű politikai döntések, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, milyen segítséget tudunk adni, illetve hogyan tudjuk az erőforrásainkat hasznosítani, és sajnos egész Európában, és ennek mi is része vagyunk Magyarországon. Persze könnyű azt mondani, hogy mi egy kicsit kevésbé, és még azt is mondom, hogy akár egyet is tudnék érteni vele, hogy egy kicsit kevésbé vagyunk a része, de azért azt látni kell, hogy Európa

0: A erőteljesen arra épül, hogy itt nagyon sok erőforrást, olyan erőforrást, ami nem itt Európában van, mi meg tudunk szerezni a világ más tájairól. Jó esetben megvesszük, nagyon sok esetben...
1: Gyarmatosítottak.
0: Igen. És jelen pillanatban még azért ennek elég erős kihatásai vannak. És igazából ezzel a fajta, ezt a fajta gondolkodást kell egy kicsit megfordítani, de erre pedig, és itt jönnék vissza, hogy nem látszik az, hogy egyelőre van hatalmas politikai igény, és ebbe meg tényleg az átlagember tud segíteni a különböző saját politikai, demokratikus eszközeivel, hogy változtasson. Átlagemberek itt mi, Németországban, Franciaországban, Európa szerte, nem Európa szerte. Meglátjuk, hogy mennyi embernek fog ez szöget ütni a fejébe.
2: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Kronstein Bálint geográfussal, amiből megtudhatják, mit tehetünk mi magunk, hogy csökkentsük a széndioxid kibocsátásunkat és vele a karbonlábnyomunkat. Illetve az is kiderül, hol a hiba az elektromobilitásra való átállásban.
3: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a

0: Startrádió.
1: Örömteli, hogy kedvező alternatívát fel lehet vonultatni, de ezen a gyarmati mentalitáson, ami ugye a gazdagabb országokat, illetve a nagy tőkéseket jellemzi, hát ezen változtatni kellene.
2: Igen, és ami viszont még talán fontos és jó kiegészítés, hogy így, ha már tudományos ismeretterjesztő beszélgetésen van szó, hogy nem kell ölbetett kézzel ülni és várni, hogy a problémák megoldódjanak, hanem ilyen nagyon egyszerű eszközökkel akár a hallgatók is hozzá tudnak tenni, tehát próbáljunk meg többet ráülni, ha van biciklire, vagy sétálni. Én is most itt a belvárosba sétáltam Békés Csabán, és olyan szép város Békés Csaba, közlekedést, az autót visszafogni, hogyha már mindenképp valami járműre ülünk, akkor az valami tömegközlekedés legyen. Az étkezésben is a húsfogyasztást egy picit visszafogni. Senki nem várja senkitől, hogy csótányt tegyen, de a kevesebb hús az már hatalmasat tud segíteni. És ilyen apró mindennapi élet, ezt egyébként az interneten rengeteg ilyen praktikát lehet találni, ha elmegyünk vásárolni, akkor ne vegyük meg a 20. műanyag zacskót. Tudom, hogy mindenkinek van egy zacskós zacskója, vagy egy zacskós fiókja valahol a konyhába, de próbáljunk meg onnan kivenni egyet és visszamenni, és ilyen is hasonló dolgok. És általában a fogyasztást pedig szerintem úgy lehet egy kicsit csökkenteni, hogy tényleg az ember elgondolkodik, hogy tényleg szükségem van-e arra az adott tárgyra, ruhadarabra, ékszerre, mit tudom én mire, vagy csak azért csinálom, mert láttam itt-ott a tévében, a híradóban, a filmekben, hogy ennek meg annak is van ez, és akkor nekem is szükségem van rá, és egy kicsit mindig egy ilyen önvizsgálatnak alá vetni magunkat szerintem érdemes, és szerintem ettől nem fogjuk rosszabbul magunkat érezni, sőt, egy kicsit talán
1: jobban is, arra, hogy racionalizáltuk a fogyasztásunkat.
2: És igen, és hogy nem azon
1: valamit.
2: És hogy nem azon stresszelünk, hogy akkor most még a fizetésből ezt a harmadik okostelefont is vegyük meg, és most ez egy túlzó példa, de
1: beértjük, hogy mire gondoltál.
2: Igen.
1: Említetted Svédországot, hogy ott sem látsz azért olyan nagyon pozitív példákat. A széndioxid kibocsátás, illetve üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentésére. Ott viszont nagyon intenzív az elektromobilizáció, tehát talán már több elektromos autó közlekedik a svéd utakon, mint hagyományos belső égésű motorral szerelt. Mi a véleményed erről, illetve hát mint kutatóként mit gondolsz az elektromos közlekedés fejlesztéséről? Jó iránynak tűnik ez?
2: Hát az ugye egy tény, hogy közlekedésre szükségünk lesz, a lovakra nem fogunk visszállni, meg a vitorláshajóra. A fosszilis tüzelőanyagok, tehát a benzin, dízel, ezek a úgymond most akár jelen pillanat tradicionális gázolajak, a széntüzelés, ezek nem megoldások. Ilyen szempontból az elektromobilitás egy szükséges lépés. Ismét a probléma itt azzal van, ahogy ezt a lépést megtesszük. És Svédország valóban az egyik vezető ebbe elektromobilitásba, de ugye nem szabad elfelejteni, hogy ugye ebben nagyon érdekes párhuzam van Magyarország és Svédország között, mert ugye mi is igyekszünk zárkózni a lassan már Citoxónak számító akkumulátorgyárak ide vonzásával. De összességében én azt mondanám, hogy sajnos ez az átmenet kutatóként, és egyébként ez az egyik fő kutatási témája a doktori kutatásomnak, ismét nem egy jó irány, mert ismét nagyon egyéni mobilitás, az autó, mint egy egyéni alapjog, és itt biztos sokak fejébe megfordult, hogy akkor majd jön a biciklis propaganda, ami Budapesten szítja mostanában a kedélyeket, de azt sajnos tudományosan vitathatatlan, hogy az elektromos autózás nem csak azért, mert egyenlőre ez egy nagyon módosabb társadalmi rétegeknek megfizethető csak, hanem azért is, mert önmagában az elektromos autók összerakása ugyanúgy elég környezetennyező, mint hogy a nem elektromos autóké, illetve ugye elektromossággal megy, de amíg mondjuk Magyarországon például a paksi atomerőmű mellett, ami ez is egy tudományos viták vannak róla, de mondjuk azt, hogy egy zöldebb energia, azért a nagy többség az még mindig hőerőművek, széntüzelésű erőművek Paks mellett, tehát itt például mi ugyanúgy egy nem megújuló energiaforrást használnánk abba az autónkba, és ezért ez egy nagyon, nagyon trükkös dolog ezt átlátni. Valójában az lenne a jó, de sajnos nem erre megyünk, hogyha inkább a közösségi közlekedésre, buszokra, akár sokkal inkább egyéni mobilitásra célzott kisebb léptékű városi közlekedésre, tehát itt például teszem azt most ilyen nagyon utopisztikus ötletek, hogy kisebb buszokkal, applikáció alapon az adott igényekhez igazított közlekedés, ugye a megszokott buszmetró, villamos, vonatok, távolsági buszok, ez lenne a jövő, vagy ez lenne az élhetőbb jövő. Sajnos itt megint van egy ilyen viszonylag elhibázott irány, ami az elektromos egyéni autózás felé visz, és hát ezt nem szabadna, és ez megint azt mondom, hogy ez sajnos megint Európa szerte hibázunk, nem lehet azt mondani, hogy ez csak a nyugat, vagy csak a kelet, vagy csak a kínaiak, vagy csak az amerikaiak, hanem ezt megint azt kell mondani, hogy ez mi emberiség, sajnos ezt megint rosszul csináljuk, és hát, hogy mit lehet ezzel tenni, minél többször felhívni a döntéshozók figyelmét, hogy hát próbáljunk meg
1: helyes irányba tovább menni. Köszönöm szépen, Bálint, hogy itt voltál, és további sikeres kutatást kívánok, illetve mielőbbi tudományos fokozatszerzést.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.

0: Start Rádió.
1: Kronstein Bálint geográfus, kritikai földrajz kutatóval hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Sajtóhírek szerint nagy számban helyezik át a javítóintézetekben élő fiatalokat a tanév kellős közepén, miközben a bezárt Szülő utcai intézet volt dolgozóit nem veszik fel máshova. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága közölte, hogy január 1-e óta Aszódról 9, Nagykanizsáról 23, Debrecenből pedig 38 fiatalt helyeztek át, a hatóság szerint szakmai és jogszabályi szempontok alapján. Az áthelyezések hátterében az áll, hogy a kormány tavaly decemberben a BVOP irányítása alá vonta a javítóintézeteket, a kiürített budapesti javítóintézet ingatlanát pedig márciusban 2,6 milliárd forintért elárverezték. Költségvetési biztost kap az MTVA és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a szervezetek gazdálkodásának felügyeletére. Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, hogy a döntésre azután került sor, miután az Országgyűlés Költségvetési Bizottsága az NMHH gazdálkodási aggályai miatt nem fogadta el a szervezet tavalyi zárszámadását. A pénzügyminiszter által kiküldött biztos feladata a működés ellenőrzése és a vagyon elidegenítésének megakadályozása lesz, garantálva a közmédia költségvetési fegyelmét és törvényes működését. 50 millió forintra büntette a MediaWorks Hungary ZRT-t a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. A szervezet megállapította, hogy a kiadó három internetes hírportálja megfelelő jogalap nélkül tette közzé annak a honlapnak az elérhetőségét, amely egy interaktív térképen keresztül csaknem 200 ezer a Tisza párthoz köthető érintett személyes és különleges adatát hozta nyilvánosságra. A hatóság a jogsértés súlya miatt szabta ki az 50 millió forintos adatvédelmi bírságot, és kötelezte a kiadót a jogellenes hivatkozások törlésére.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Szép szombat reggelt kívánok, ez bizony a Start Rádió, ma is sok zenével, és most még többel együtt kezdjük a hétvége első napját is, úgyhogy bízom benne, hogy megmarad mindenkinél a jó kedv és a lendület mára. Én hozom a jó zenéket, ezzel tudok segíteni.

0: Jó reggelt kívánok a Start Rádióval. Május 30-a van szombat reggele, a Zsanetteket és a Jankákat köszöntöm, ma ők a névnaposok, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek a Johannák, a Dezsők, a Félixek, a Vazulok, a Nándorok és a Ferdinándok is.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: estét kívánok, ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Május 30-a van a Zsanettek és a Jankák névnapja. Üdvözlöm őket, akár csak a szülinaposokat, akik egy napon születtek. Vitéz Nagy Bakconi, Nagy Vilmos vezérezredessel, ezen a napon született Arányi Jelli, magyar-brit hegedűművész, és László Endre, író-dramaturg.
1: Sok a szeret.

0: megtalál.
1: Köszönöm, hogy együtt indítjuk a mai napot, a Start Rádiót hallgatja sok zenével és most még többel. Nem sokára 7 óra lesz. Szombat reggel révén én remélem, hogy senkinek nem kell rohanni, egy picit lehet nyújtózkodni, pihenni, az egész hét fáradalmait magunk mögött hagyni, és természetesen majd 7 órakor mi hírekkel jelentkezünk, és utána is sok zene, és most még több szól.
2: Reggeli Start.

teljesen felkészült az eseményre, de a szállásárak a szokásos szint ötszörösére emelkedtek, a London-Budapest repülőjegyek pedig a tízszeresükre drágultak. Németh Viktória, az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány elemzője kiemelte, hogy a korábbi londoni és müncheni döntők mintájára a szurkolói költések 35-40%-a szállásra, míg 30-35%-a a vendéglátásra irányul majd a hétvégén. Végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról döntött az országgyűlés 145 igen szavazattal. A Tisza frakció által kezdeményezett testület célja a Schadl-Völner ügyhöz hasonló esetekből eredő rendszer szintű hiányosságok vizsgálata és a felelősség megállapítása. A hattagú bizottságnak december 31-éig kell elkészítenie a jelentését, valamint megfogalmaznia a javaslatait egy állami

0: A szervezet friss állásfoglalásában sürgős oktatáspolitikai változtatásokat szorgalmaz, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének azonnali felfüggesztését, valamint a jövő tanévi tankönyvrendelési határidő június 30-áig történő meghosszabbítását. A TTS szerint az államvilágnézeti semlegessége alapvető fontosságú, a történelem tanításban pedig az ismeretátadás helyett a kritikai gondolkodásra, a média működésének megértésére és az álhírek kiszűrésére kellene helyezni a hangsúlyt.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Startrádió.
1: Hét óra után járunk, szép szombat reggelt kívánok. Nagy lendülettel, jó kedvel, ilyenkor már lehet tervezgetni, hogy mit csináljon a család a hétvégén, merre menjünk szórakozni, kirándulni. Én ezek mellett hozom azért a jó zenéket a folytatásban is. Köszönöm, hogy együtt kezdhetjük a mai napot.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
1: Reklámot hallottak. Sok a szere.
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel szombat reggelén is. Ma a Zsanettek és a Jankák a névnaposok május 30-án, őket véletlenül se felejtse el felköszönteni. Egyébként bízom benne, hogy mindenkinek azért egy picit lazulósan telhet el a hétvéget, talán még akkor is, hogyha valakinek mondjuk dolgoznia kellene, de ahhoz fűzöm a legnagyobb reményeket, hogy leginkább mindenki pihenhet és tervezheti a kikapcsolódását mára.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió május 30-án, amikor Isaac Merritt Singer szabadalmaztatta az általa kifejlesztett varrógépet 1853-ban. Ezen a napon halt meg ruszkai báró Dobó István, Eger várkapitánya, mint tudjuk. Csak hogy pozitívabbat is mondjak, 1902-ben ezen a napon Nathan B. Stubblefield először mutatta be a közönségének találmányát, a drót nélküli rádióadót.
1: Sok a szene, és még több.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Jó reggelt, itt a Start Rádió, sok zenével is most még többel robogunk a 8 óra felé. Jó reggelt, jó ébredezést kívánok a mostkelőknek. Sok hasznos információval érkezem majd 8 és 9 óra között is, úgyhogy érdemes a Startot hallgatni, de persze közben keveset fogok szövegelni és sokat zenélni.

0: Elhagytuk 8 órát, csodaszép szombat reggelt kívánok itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Természetesen ebben az órában is hozom a hétvége jó zenéit. Köszönöm, hogy együtt indítjuk a mai napot.
1: Sok a zene, és még több.

0: Sport Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
1: Reklámot hallottak. Sok a szere.
0: Sport Rádió.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Bizony közeledik a foci VB. Harry Kane szerint az angol labdarúgó válogatott az esélyesek között van a közelgő világbajnokságon. A Nemzeti Sport szerint a csapatkapitány azt mondta, hogy a jelenlegi keret a legjobb, amiben valaha játszott, és bízik abban, hogy megszakíthatják a 60 éve tartó sikertelenségi sorozatot.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, ez bizony a Start Rádió a mai nap folyamán is sok zenével és most még többel. Képzeljék el, a klímakutatók szerint a század végére várható éghajlat változás emelkedés legpesszimistább előrejelzései már nem valószínűek. Egy szervezett nemzetközi bizottsága a korábban jelzett 4,5 fokos növekedést már csak 3,5 fokra mérsékelte az iparosodás előtti szinthez képest.
1: Reggel is Start. Music Latte.

0: reggelt, itt a Start Rádió, pillanatokon belül 9 óra lesz, én ezzel már köszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet. Jövök holnap is, reggel 6 órától a vasárnapi reggelt is együtt kezdhetjük.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: sok zene és még több, a Start Rádión a Napiloza szól. Üdv a fedélzeten, indul a Napiloza, tehát a következő két órában itt vagyok, hogy a munkaidő kiváló hangulatban teljen, hozom az érdekességeket és a jó zenéket, ma is csavarjunk együtt hangerőt a rádiókra.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
3: Főnök, megyünk a vásárba?
4: Milyen vásárba, Micike?
3: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
2: Nyomtatók széles választéka a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
4: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Jó. Reklámot hallottak. Sokat nem,
1: sokat
3: még több.
1: És még több.
0: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól, hoztam néhány érdekességet, a mai naphoz köthető eseményeket. 1853 eme napján Isaac Merritt Singer szabadalmaztatta az általa kifejlesztett varrógépet, a találmány kiterjedt a szálfeszítő, tű, síkosító és anyag továbbító részekre. Aztán 1893 eme napján született Arányi Jellint magyar-brit hegedűművésznő, ezek voltak a mai érdekesebb történések.
1: Napi laza, vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napiloza szól. Ne feledkezzünk el a mai névnaposokról sem, a Zsanettek és a Jankák a mai nap köszöntötjei, nekik nagyon boldog névnapot kívánunk. Én pedig a következő órában is hozom a jó zenéket és az érdekességeket. Rádiózzunk együtt egészen délig.
1: Sok a zene,
2: sok a zene, és még több.
3: Start Rádió.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Startrádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi Lazasszól. Folytatódik a műsor, itt már a második óránk, meg annyi jó zenével, pörgős kedvencekkel és néhány fontos egészségügyi kérdéssel, például az emésztés szempontjából. Nem sokára egészségünkre fókuszálunk, rádiózunk együtt ebben az órában is.
3: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something or whatever you do. What I see can make me stop and stare.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól, és néhány gondolat jött most az egészségünk megőrzés érdekében, elénk az emésztésről beszélünk ma is. Az epe étkezéskor kerül a bélrendszerünkben, ahol a zsírok emésztésért felelős. Zsíros fűszeres ételek fogyasztásakor tapasztalhatunk epelválasztási zavart vagy körcsöt. Jó, ha erre az esetre is van otthon orvosságunk, amelyet patikában szerezhetünk be. Például a drovaterin tartalmú készítmények kiválóan csillapítják a görcsöket, epe görcsmérséklő hatása van még a vére hulló fecskefűnek és a borsmetának is emellett, hogyha a természet patikáját hívnánk segítségül, epe elválasztási zavarok esetén használatos még például a fehér ürömtea is. Jó egészséget!
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. május 30-a szombat, déli 12 óra van. A legkisebbeket szólítja meg a Napsugár Báb Színház. Háromnapos utcazenei fesztivál pesdíti fel Békés Csaba belvárosát. Bibliai teológiai előadás sorozat indul. Megmentették a gyomaendrődi gólyafészek lakóit. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai Napsugár Báb Színház ezúttal kifejezetten a legkisebbeknek készített előadást, a Négy kézláb című baba előadást május utolsó szombatján, vagyis a mai napon mutatják be. A csütörtöki sajtónyilvános főpróbán Góbi Rita rendező koreográfus arról beszélt a beol.hu-nak, hogy az előadásban a szereplők szinte kizárólag tánccal és mozgással kommunikálnak a közönséggel, mert ez az ember legősibb kifejezés módja. Hangsúlyozta, hogy a gyermekek is először mozogni tanulnak, és csak később kezdenek beszélni. Elmondta, hogy a darab az élet kezdetét idézi meg, a születést, a test felfedezését, majd a találkozást egy játszótárssal, akivel közösen minden élmény más, mint egyedül. A történet két mesebeli figurára épül, akik kizárólag a Napsugár Báb Színház világában léteznek, és különleges, életre szóló barátság köti össze őket. A próba folyamatokról Cumbil Emőke és Gyarmati Éva báb színészek számolt. Be. Elmondták, hogy sokféle megoldással kísérleteztek, és fizikailag is fel kellett készülniük a mozgásra épülő előadásra. Kiemelték, hogy bár régóta ismerik egymást és jó barátok, most először játszanak ketten egy teljes darabban, ami intenzív figyelmet igényelt, de nagy örömet is adott számukra. Különlegesség, hogy minden előadás után a gyerekek találkozhatnak a két figurával, leülhetnek velük játszani, lerajzolhatják őket, vagy akár közös fotót is készíthetnek. A Négy kéz Láb című baba előadás május 30-án szombaton 16 órakor kezdődik. Harmadik alkalommal töltik meg zenészek Békés Csaba utcáit. Elindult a Békés Csabai utcazene fesztivál, amely a csütörtöki nulladik nappal kezdődött a csabai rendezvénypajtában. Pénteken és szombaton pedig már öt belvárosi helyszínen szólnak a koncertek. A rendezvényt csütörtökön délután nyitották meg, ezzel hivatalosan is kezdetét vette a háromnapos programsorozat. A részletekről a két főszervező Kovács Ákos és Szenes Patrik beszélt. Kovács Ákos elmondta, hogy az első évben még egy napos volt a fesztivál, tavaly már két naposra bővült, idén pedig három napig tart, ami szerinte jól mutatja a növekvő érdeklődést. Céljuk továbbra is, hogy a Békés Csabaiak és a megye lakói ingyen, anyagi kötöttségek nélkül élvezhessék a minőségi élőzenét. Szenes Patrik a programokról szólva kiemelte, a csütörtöki nap a féle bemelegítés volt a hétvégére. A rendezvény pajtában két színpadon fél órás váltásban lépnek fel a fesztivál zenekarai délután fél öttől egészen éjfélig. A pénteki és szombati napokon a Korzótértől a Jókai Színházig öt helyszínen szól a zene. A Korzó téren az Octopus Clubnál, a Bonita Bistrónál, a Borozónál, a Félegyházi Piknikségnél és a Művész Kávéháznál. A zenekarok pénteken 17 órától szombaton pedig 14 óra után nem sokkal kezdik a fellépéseket, és szombaton 20 óráig tartanak a koncertek. A fesztivál záró eseményét szombaton este 8-tól rendezik, ahol többek között fellép a Békés Csabai Kádár Kolos is, aki korábban a Dal című műsorban szerepelt. A közönség idén szavazhat is a kedvenc zenekarára, aki vásárol valamelyik belvárosi üzletben vagy vendéglátóhelyen pengetőt kap, amelyet a zenekaroknál kihelyezett gitártokokba dobhat. A legtöbb pengetőt gyűjtő formáció nyeri a közönségdíjat, emellett öttagú zsűri is értékeli a produkciókat.

0: Let's go.
1: Bibliai teológiai előadás sorozatot indít Békés Csabán a Valórem Tudományos és Művészeti Intézet. Annak főigazgatója, professzor dr. Almási Tibor a 7.tv aktuális című műsorában beszélt a sorozat céljáról és tartalmáról. Elmondta, hogy az emberi élet értéke az evolúció és a kreáció függvényében című előadás arra világít rá, milyen közös pontok és különbségek vannak az evolúció és a teremtés elvei között. Hangsúlyozta, hogy egyik megközelítés sem tekinthető hibátlannak vagy teljesen elvetendőnek, ugyanakkor véleménye szerint a teremtésben való hit nagyobb kapaszkodót adhat az ember számára, hiszen, mint fogalmazott, az evolúció esetében is lényegében hitről beszélünk. Az előadás sorozat az emberi élet különböző szakaszait vizsgálja. Azt, hogy a két elv miként magyarázza az élet létrejöttét, kezdetét, folyamatát és végét. A főigazgató kiemelte, hogy az intézet célja hidat építeni a tudomány, a művészet és a bibliai teológiai gondolkodás között. Olyan témákat szeretnének közérthetően megfogalmazni, amelyekről többnyire csak templomi közegben esik szó, de amelyek a templomon kívül élő érdeklődők számára is fontosak lehetnek. A célközönség kapcsán professzor dr. Almási Tibor hangsúlyozta, hogy elsősorban lelkészeknek, tanároknak, biblia ismeret oktatóknak és a biblia iránt mélyebben érdeklődő értelmiségieknek szeretnének segítséget nyújtani. Olyan tudást kívánnak átadni, amelyet a gyülekezeti szolgálatban idősekkel, gyerekekkel vagy felnőttekkel való foglalkozás során is használ. Lehet. Az előadás sorozat alapelve a mély tudományos háttér, a közérthető nyelvezet és az interaktivitás. Az első alkalmat június 6-án tartják a Békés megyei könyvtár épületében. Napok óta figyelték a helyiek és a szakemberek azt a gyomaendrődi fehér gólyafészket, ahol feltűnt, hogy az egyik szülőmadár nem tér vissza. A megfigyelések után végül 3 fiókát és 1 tojást emeltek ki a fészekből, hogy esélyt kapjanak a túlélésre. A Szentesi Természet és Vadvédelmi Mentőközpont arról számolt be közösségi oldalán, hogy lakossági jelzések és a Körösmaros Nemzeti Park szakembereinek segítsége után avatkoztak be. Ilyen helyzetekben különösen fontos a türelem és a többnapos megfigyelés, mert a fehér gólyák akár több kilométerre is eltávolodhatnak a táplálékszerzés közben, így nem lehet azonnal kijelenteni, hogy egy madár végleg eltűnt. A fészekről készült felvételek azonban egyértelművé tették, hogy a 3 fióka közül 2 erősen legyengült, még a 3. jobb állapotban van. A leemelés után azonnal megvizsgálták őket, a 2 kisebb pelyhes nagyon rossz állapotban volt, a 3. erősebbnek bizonyult, de őt is megfigyelés alatt tartják. Az egyetlen tojást keltetőbe helyezték. A mentőközpont arra is felhívta a figyelmet, hogyha valaki segítségre szoruló gólyafészket vagy kidobott fiókát talál, értesítse a szakembereket. Ugyanakkor hangsúlyozzák, a felelős döntéshez sokszor elengedhetetlen a többnapos megfigyelés, mert csak így lehet valóban az állatok érdekét szolgálni. Békés Csaba ad otthont a 3. országos kamionos találkozónak június 12 és 14-e között. A 3 napos rendezvény helyszíne a Békés Csabai repülőtér lesz, ahová a szervezők belföldről és külföldről is több 100 járművet és több 1000 látogatót várnak. A fesztivál programjai között nem csak kamionos bemutatók szerepelnek, jelen lesz Kis Norbert 7-szeres Európa-bajnok kamionversenyző, a Qualisport Dakar csapat, valamint Hartmann Balázs, a Swift Cup Europe versenyzője is. A látogatók erős emberek versenyét, kamionhúzó viadalt, honvédségi és rendőrségi bemutatókat láthatnak. Emellett szimulátorok és sétarepülési lehetőség is várja majd az érdeklődőket. A rendezvény miatt a repülőtér környékén jelentősen megnövekedett forgalomra kell majd számítani. A 44-es főút repülőtér melletti szakaszán ideiglenes forgalomlassítást vezetnek be, ahol 60 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben, és az út mentén megállni tilos is. A vasárnap a repülőtérre vezető út mindkét oldalán tilos lesz a parkolás, hogy a mentők, rendőrség és tűzoltók akadálytalanul közlekedhessenek, a szabálytalanul hagyott járműveket pedig elszállítják. A találkozó egyik leglátványosabb eleme a kamionos felvonulás lesz, amely június 12-én pénteken este 7 óra után indul a repülőtérről, és Békés Csaba belvárosán halad majd végig. A menet az egyik forgalmi sávot teljes szélességében elfoglalja, a csomópontokban így rendőri irányítás segíti majd a haladást. A járművek várhatóan 21 óra után térnek majd vissza a repülőtérre. 14-én vasárnap délután 4 órától Besenyei Péter műrepülő világbajnok tart majd látványos légi bemutatót a repülőtér légterében. A szervezők előre figyelmeztetik a környéken élőket és látogatókat, hogy a program idején a megszokottnál jóval nagyobb zajterhelésre kell számítani. Ez volt a Csabai híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
0: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd te is dald a startradio.hu-n.
4: Imádom.
0: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.

0: Sok a szeres. És még több.
1: Start Rádió.
2: Sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszatok? Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. János kérésével indulunk. Sziasztok! Egy pörgős dalt szeretnék küldeni a barátaimnak, akikkel a hétvégén foci meccset nézünk. Jó szurkolást mindenkinek, és persze kellemes hétvégét!

0: Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottam.

0: Rádió.
1: Sport Rádió, sok zene is, még több, benne pedig kívánságműsorunkat hallják, üzeni, dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, Zsuzsi vagyok, és a páromnak, Péternek szeretnék küldeni egy dalt. Üzenem neki, hogy köszönöm a sok segítséget a héten, ma pedig jöhet egy közös pihenés. Szép hétvégét mindenkinek!

0: és még több.
1: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, az utolsó kérésünk az érkeztünk el, ez pedig így szól. Sziasztok, Erika vagyok, és a családomnak szeretnék küldeni egy dalt. Köszi, puszi, Erika.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma május 30-a szombaton, ne felejtsék el felköszönteni Zsanett és Janka nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Dora Eszter, magyar Európa bajnok úszónő, de ma ünnepel Tóth Júlia Íva, magyar író, és szintén ma ünnepel Bíró Ica, magyar fitness szakértő, modell, énekesnő is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk! We've come

0: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. A napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki, nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél sok felé élénk, helyenként erős lesz, délután majd 27 és 31 fokot mérhetünk.
1: Sok a szere, sok a szere, és még több.
2: Start Rádió.

0: Rostolt rádiósok, zene és még több. És ma május 30-a szombat van, az év 150. napja. Ma a Janka és a Zsanett nevűek ünneplik névnapjukat, mellettük pedig a Dezső és a Dita nevűeket is köszöntjük. Békésvár megyében a hétvége folyamán is fokozott figyelmet kérnek a közlekedésben, országosan ugyanis rendkívüli kamionstopp lépett életbe a Bajnokok Ligája döntője miatt várható nagy forgalom következtében. Továbbra is érvényben van az országos tűzgyújtási tilalom, így Békésvár megyében sem szabad tüzet gyújtani az erdőben és azok környezetében. A hétvége során több kulturális és közösségi programokkal várják az érdeklődőket a vármegye településein, miközben az évzáró rendezvények és gyermeknapi események is folytatódnak.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: Rádió. És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
0: Reklámot hallottak.

0: Rádió.
1: És még több.
2: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Az élet olyan, mint egy könyv, minden nap egy új oldal. További szép hétvégét, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok! Ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Nem sokára jön majd Bryan Adams, a tankcsapda, Alexis Jordan és a Queen. Egy-egy alap. Kellemes délutánt, jó hétvégét, az Aerosmith-szel kezdjük ezt az órát. Szóljon a Ragdoll!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: Mici, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
3: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
1: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre. A nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
2: Jó ötlet, Micike!
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere. És még több.
5: Start Rádió.
6: Start Rádió.

Kalandos tart. A 98.4-en a mesterséges intelligencia nem csak okos, hanem éhes is, főleg áramra. A Nemzetközi Energia Ügynökség szerint a mesterséges intelligencia miatt 2030-ra megduplázódhat az adatközpontok áramfogyasztása, elérve Japán teljes fogyasztását. Igen, Japánét. És nem csak akkor, ha mindenki egyszerre tölt rá a YouTube-ra macskás videót, az Egyesült Államokban a mesterséges intelligencia már több áramot zabál, mint az acélgyárak, cementüzemek és vegyi üzemek együtt véve, szóval ha legközelebb belassul a géped, ne a wifi-t hibáztasd, lehet, hogy a mesterséges intelligencia épp a szomszédban kapcsolgatja a hajvasalót meg a fritőzt.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió. Start Rádió.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Ez a Start a 98.4-en. Svéd kutatók szerint, ha papír szűrőn keresztül főzzük a kávét, a szívünk szó szerint megkönnyebbül. A filteres kávéban ugyanis kevesebb a koffein betyár diterpén, ami megemelheti a koleszterin szintet. A legrosszabb a kotyogós, sajnos mama receptje, kardiológusok, rémáma, a presszó még elmegy, de a tuti befutó az a papír szűrős kávé, szóval ha 40 évig filteres kávét iszol, 36%-kal kisebb eséllyel kapsz infarktust, és ennyi idő alatt még a kávéfőzőt is megtanulhatod rendesen elmosni.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Közel 4000 rendőr óvja a közbiztonságot Budapesten a szombati UEFA bajnokok ligája döntő napján. Az Arsenal és a PSG mérkőzésére a stadionba lépő 34 ezer drukker mellett további több tízezer jegy nélküli rendbontásra is hajlamos szurkolót várnak a fővárosba. A Hősök tere mellett az Arsenal híveknek a Városligetben, míg a párizsiaknak az MTK Sportparkban alakítanak ki szurkolói zónát. A Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér a hétvégén a szokásos forgalom duplájára, 250 ezer utasra számít, ezért ideiglenesen megnyitják az egyes terminált és ahová az összes londoni járat érkezik majd. Minden második pedagógus 50 év feletti a 2025-26-os tanévben a KSH friss adatai szerint, miközben az óvodákban 43, a gimnáziumokban és a szakképzésben már 53% a fél évszázadosnál idősebb tanárok aránya, a 30 év alattiak jelenléte mindössze 5 és 12% között mozog intézménytípustól függően. A fiatalok hiányát az is magyarázza, hogy a tanárképzésekre jelentkezők 75%-a 27 év feletti levelező tagozatos nő, a hiányzó aktívkorú tanárokat pedig a szakszervezet szerint a nyugdíjasok visszafoglalkoztatásával próbálják pótolni. Szigorítana a migrációs szabályokon az Európa Tanács, hogy megkönnyítse a menedékkérők és a külföldi bűnözők kitoloncolását. A szervezet mind a 46 tagállama támogatta ezt a nyilatkozatot, amely szerint a jövőben jobban figyelembe kell venni a fogadó országok lakosságának biztonságát, és a nemzetbiztonság fontosabb szemponttá válik a joghierarchiában. A módosított iránymutatás célja, hogy a bíróságok a jövőben kevésbé kiterjesztően értelmezzék az embertelen bánásmód tilalmát vagy a családi élethez való jogot a súlyos bűnelkövetők deportálási ügyeiben.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, ahol eskár itt lesz a Cranberries-től a Dreams, érkezik Erik által az I Don't Know, jön az Inexis és Billy Idol egy dala is. Kellemes délutánt, jó hétvégét a Starton, a Bad Boys Blue-val folytatjuk. Már is szól a Come Back and Stay.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
2: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak. Sok a zene,
3: sok a zene, és még több.
4: Start Rádió.

házas tart. A 98-4-en 16 éven át néma csendben élt egy cádizi nő, legalábbis a hatóságok szerint. Valójában viszont csak jól adta elő, ugyanis rokkant nyugdíjat kapott, amiért idézőjelve téve elvesztette a hangját. A színjáték egészen addig tartott, míg egy magán detektív odalépett hozzá az utcán, és megkérdezte, hogy merre van az áruház. A néma hölgy pedig készségesen útba igazította, a detektív rejtett mikrofonja pedig mindent rögzített, írja az Index. Most a bíróság előtt szónokolhat immár teljes hangerővel, hogy megmagyarázza, hová lett a 16 évnyi nyugdíjpénz.

Ez a Start a 98.4-en újabb rejtély rázta meg az internetet. A Google térképen egy hatalmas, szögletes tornyot szúrtak ki a jószemű konteósok az 51-es körzetben, ugye az Amerikában van. A hír persze felrobbantotta a netet. Van, aki szerint ez egy földön kívüli wifi router, mások szerint csak egy katonai rádiótorony. Az amerikai kormány persze tagad, hogy mindig egy biztos, ha valaha is felveszi velünk a kapcsolatot az idegen élet, valószínűleg elő fogja megtalálni a Google, mint a NASA.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról és több mint 100 ezer társaságtól, a kisvállalati adóról a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a számviteli beszámolókat május 31-éig kell letétbe helyezni és közzétenni, ami idén vasárnapra esik. Az adóbevallás elmulasztása akár 1 millió forintos bírságot, míg a beszámoló közzétételének elmaradása a cég adószámának törlését is vonhatja maga után, ezért a NAV figyelmeztető levelekkel segíti az érintett vállalkozásokat. Hivatalosan is bejelentették a 31. Budapest Pride felvonulás időpontját, amelyet június 27-én rendeznek meg a fővárosban. A szervezők a hatályos gyülekezési törvény előírásainak megfelelően már május 27-én bejelentették az eseményt a rendőrségen, és bíznak a hatóságok zavartalan együttműködésében. Közleményükben emlékeztettek arra, hogy az Európai Unió bíróságának friss döntése jogsértőnek minősítette a korábbi korlátozó jogszabályokat, így a felvonulás idén is a láthatóság, az elfogadás és a gyülekezési szabadság melletti széleskörű társadalmi kiállásként valósulhat meg. Közel 4000 rendőr óvja a közbiztonságot Budapesten a szombati UEFA Bajnokok Ligája döntő napján. Az Arsenal és a PSG mérkőzésére a stadionba lépő 34 ezer drukker mellett további több 10 000 jegy nélküli redbontásra is hajlamos szurkolót várnak a fővárosba. A Hősök tere mellett az Arsenal híveknek a Városligetben, míg a párizsiaknak az MTK Sportparkban alakítanak ki szurkolói zónát. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér a hétvégén a szokás forgalom duplájára 250 ezer utasra számít, ezért ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is, ahová az összes londoni járat érkezik majd.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, ebben az órában itt lesz az Everything But The Girl és a Wrong, jön a Coldplay, a Girls Aloud és Whitney Houston egy dala is. Kellemes délután hallgassátok a Startot, benne Tina Turnert, már is itt a You Can't Stop Me.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
2: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

Ez a Start a 98.4-en. Úgy tűnik, a hackerek sem védettek a hackerés ellen. Valaki ugyanis feltörte az Everest nevű zsaroló vírus csoport oldalát, és egy nebűnőz tartalmú üzenetet hagyott. Az Everest, amely korábban olyan célpontokat támadott meg, mint a NASA és a brazil kormány, most saját gyógyszerét ízlelhette meg, ez is bizonyítja, a digitális karma létezik, és néha gyorsabban csap le, mint gondolnánk.

Kocsmáros tart a 98.4-en. A Google fejlesztői most épp nem az emberek nyelvét próbálják érteni, hanem a delfinekét. Egy mesterséges intelligenciát tanítottak arra, hogy fordítson delfinről emberre. Úgyhogy hamarosan végre megtudhatjuk, hogy mit jelent az a kattogó, prüttyögő, sípoló beszéd, ahogy a delfinek kommunikálnak. Lehet, hogy annyit jelent, hogy te hülye ember, ne önts be az olajat a tengervízbe. Na mindegy, hogy mi lehet a következő? A Bálnák podcastje? A Polipok nyári egyeteme? A Google nem viccel, jön a Dolphin Gemma, a világ első delfin fordító alkalmazása.

0: Startrádió.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat a Puskás Arénából, ahol este 6 órakor kezdődik a PSG Arsenal labdarúgó bajnokok ligája döntő mérkőzés. Kibédi Péter vagyok, a Körös Hírcentrum helyszíni tudósítója. Lüktet a futball fővárosa ezen a szombaton estén, ez Budapest. Már órákkal a kezdő sípszó előtt ellepték a szurkolók a város központját, a kávézók, éttermek és a szurkolói zónák természetesen megteltek. Az Arsenal és a Paris Saint-Germain mezekbe öltözött drukkerekkel. Mindenki ugyanarról beszél, kiemelheti magasban néhány óra múlva a bajnokok ligája serleget. A stadion környékén egyre fokozódik a hangulat, a szurkolók zászlókkal, sálakkal és rigmosokkal készülnek az idény legfontosabb mérkőzésére, a labdarúgás ünnepére. Az Arsenal története során másodszor jutott el a BL döntőig és az első győzelmére hajt a legrangosabb európai kupasor. A túloldalon a PSG áll, amely a tavalyi évben megnyerte a sorozatot és szeretné megvédeni a címét. Erre jó egy évtizede nem volt már példa, akkor a Real Madridnak sikerült ez a bravúr. Két csapat egész szezonban kiemelkedő teljesítmény nyújtott, az Arsenal stabil védekezésével és szervezett játékával jutott el a fináléig, míg a PSG látványos támadó futballal és több emlékezetes fordítással vívta ki a helyét a döntőben. A Puskás Aréna kapui már nyitva vannak, a lelátók folyamatosan telnek meg, hamarosan kezdetét veszi az európai klubfutball, és talán a világ labdarúgásának legnagyobb ünnepe, egy este, amikor hősök születhetnek, és amelyről győztes szurkolók még évek múltán is emlékezni fognak, és a város, ami ennek helyszínt ad, örökre a sporttörténelem része lesz a Bajnokok Ligájában, Budapest. A Bajnokok Ligája döntőjének kezdőrugásáig már csak rövid idő van hátra. Ha velünk tartanak, akkor természetesen a helyszínről beszámolunk, majd a mérkőzés történéseiről is.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió. 6 óra ez a start a 98.4-en. Paracki Zoltán, ők jön nem sokára az AC/DC, a Thunderstruck, érkezik a Jonas Brothers, Don Henley és a New Order. Egy-egy dala is kellemes délután, hallgassátok a startot, a Midnight Oil-t. Már is szól a Beds Are Burning.

házastart a 98.4-en. Képzeljétek el, Kínában találtak egy 72 millió éves dinoszaurusz tojást, benne egy tökéletesen megőrzött, hát hogy hívják ezt, dinoembrióval? Talán, akit csak baby ilang-ilangnak hívnak, ez az oviraptorosaurus baby úgy fekszik a tojásban, mint, hát hogy is mondjam, mintha csak egy madár fióka lenne, fejét a test alá dugva, a lábait pedig a fej két oldalán tartva, igazi tojásban alvó póz, amennyire én tudom, az oviraptorosaurusokat korábban tojástolvajoknak hitték, de kiderült, hogy valójában gondoskodó szülők voltak, csak egy kis PR probléma volt a nevükkel. A tudósok most azon gondolkodnak éppen, hogy ez a lelet lehet a következő lépés a dinoszauruszok feltámasztásában. Szóval, hogyha legközelebb egy kis dinoszauruszt látsz a parkban sétálni, ne lepődj meg, lehet, hogy éppen a baby ilang-ilang az, csak ne azt nem tudom, hogy ez húsevő vagy növényevő, azért nem mindegy, amikor találkozunk egy ilyennel.

Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottad. Holnap 3-tól ismét jövök, addig is hallgassátok a Startot. És legyetek jók, ha tudtok. Viszont hallásra, sziasztok!

és még több. Just a tap, ancient as moon.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról és több mint 100 ezer társaságtól, a kisvállalati adóról a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a számviteli beszámolókat május 31-éig kelletétbe helyezni és közzétenni, ami idén vasárnapra esik. Az adóbevallás elmulasztása akár 1 millió forintos bírságot, míg a beszámoló közzétételének elmaradása a cég adó számának törlését is vonhatja maga után, ezért a NAV figyelmeztető levelekkel segíti az érintett vállalkozásokat. Megalapozott szakértői becslések szerint az évi 1 milliárd forintot is elérheti az Orbán család tulajdonában lévő 60 busztai uradalom fenntartási költsége, a 6600 négyzetméter hasznos alapterületű majorság és a 13 hektáros park működtetésének legnagyobb tétele az ingatlan védelme. A két műszakban dolgozó 20 biztonsági ember bérköltsége ugyanis évente 465 millió forintba kerülhet. A 10 hektáros parkosított terület gondozása további 100 millió forintos kiadást jelent, míg a technikusokból, szakácsokból és takarítókból álló 30-35 fős kiszolgáló személyzet éves bére 280 és 330 millió forint közötti összeget emészt fel, amihez még hozzáadódik a 60

0: célja a Shadowgirl-nel ügyhöz hasonló esetekből eredő rendszer szintű hiányosságok vizsgálata és a felelősség megállapítása. A hattagú bizottságnak december 31-éig kell elkészítenie a jelentését, valamint megfogalmaznia a javaslatait egy állami non-profit és átláthatóbb végrehajtási modell kialakítására.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a szeret, sok a szeret. És még több.
1: Start Rádió. Start.

1-0-ra vezet az Arsenal a PSG ellen a labdarúgó bajnokok ligája budapesti Puskás arénában rendezett döntőjének első félideje után. Köszöntöm a hallgatókat, Kiméri Péter vagyok, a Körös Hírcentrum helyszíni tudósítója. Budapestre figyelm egész este a futballvilág, hiszen a magyar fővárosod otthont a bajnokok ligája döntőjének. A hangulat kitűnő a Puskás arénában, már a kezdés előtt is hangoltak a szurkolók, leírhatatlan, ami itt a stadionban volt már egy órában a mérkőzés előtt. Mind a PSG, mind az Arsenal szurkolói kitűnő hangulatot teremtettek ehhez a futballünnephez. A mérkőzés első nagy pillanata a 6. percben érkezett. Marquinhos hibája után Leandro Trossard szerezte meg a labdát, majd Kai Havertz tört kapura a bal oldalon. Az Arsenal támadója egészen a kapuig vezette a labdát, és 6 méterről szűkszögből kicsit kiszorítva hatalmas erővel a létszará lőtt. Szafonovnak, a PSG kapusának esélye sem volt védeni. A gól után a PSG igyekezett átvenni az irányítást. A párizsiak sokkal többet birtokolták a labdát, és több alkalommal is veszélyeztettek. Az Arsenal ugyanakkor rendkívül szervezetten védekezik, és egyelőre kitűnően őrzi az előnyét. A hangulat, mint mondtam, fergeteges a Puskás arénában, és ami talán ennél is fontosabb, semmilyen rendbontás nem történt, sem az első fél időben, sem a mérkőzés előtt a stadion területén. Még egyszer tehát 1-0-ra vezet az Arsenal a Puskás arénában a bajnokok ligája döntőjében, természetesen jövünk majd a végeredménnyel is.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében. Puskás arénában 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arzenát. Köszöntöm a Körös Hírcentrum hallgatóit, Kivédi Péter vagyok, a mérkőzés helyszíni tudósítója. A rendes játékidő után nem született döntés, ahogy a hosszabbításban sem. A 11-es párbajban az Arzenál kapusa egyszer védett, két londoni viszont csúnyán elvétette a kaput. Utóbbi Gabriel büntetője sorsdöntő volt. A PSG megvédte címét, ami 2018-ban sikerült utoljára. Akkor a Real Madrid volt az, amelyik meg tudta ismételni az előző éves sikerét. Igaz, akkor ők tripláztak éppen a bajnokok ligájában. Elnézve egyébként a PSG-t, rágyúrhatnak arra a rekordra is. A BL döntő egyébként 10 év után dölt el 11-esekkel, ha nem is volt az legjobb mérkőzés ebben az évben, de mindenképpen emlékezetes. Most jön itt Budapesten a díjátadó, de természetesen önöknek jönnek majd az összefoglalók a holnapi napon, és ami a nem a mérkőzéshez tartozik, de nagyon fontos, hogy Budapest kitűnően vizsgázott, Európa-bajnoki meccsek, Európa Liga döntő, számtalan kiérezett válogatott mérkőzés, a Covid alatti zárt kapus BL döntős mérkőzések után világ legrangosabb labdarúgó mérkőzését és labdarúgó eseményét is hiba nélkül szervezték meg a Puskás Arénában. A bajnokok ligája győztese tehát Budapesten a PSG, amely megvédte ezzel címét.

másik láb. Egy hört volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint a kártyavár. Viták, harag, nem maradt más. Felfor a vérem a takaró alatt. A legszívesebben most jól meg. Csak nézem a falat.

0: rendes?
1: A szomszéd lány, ki szép és szőke, hidd el nekem, prima kis nőcske. Este harán tört, sűrű magát, szerettem volna, ha átjön hozzá. Aztán jött, ez a másik lány, egy flört volt csupán, semmi más.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. május 30-a szombat, déli 12 óra van. A legkisebbeket szólítja meg a Napsugár Báb Színház. Háromnapos utcazenei fesztivál pesdíti fel Békés Csaba belvárosát. Bibliai teológiai előadás sorozat indul. Megmentették a Gyoma Endrődi gólyafészek lakóit. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai Napsugár Báb Színház ezúttal kifejezetten a legkisebbeknek készített előadást, a Négy kézláb című baba előadást május utolsó szombatján, vagyis a mai napon mutatják be. A csütörtöki sajtónyilvános főpróbán Góbi Rita rendező koreográfus arról beszélt a beol.hu-nak, hogy az előadásban a szereplők szinte kizárólag tánccal és mozgással kommunikálnak a közönséggel, mert ez az ember legősibb kifejezés módja. Hangsúlyozta, hogy a gyermekek is először mozogni tanulnak, és csak később kezdenek beszélni. Elmondta, hogy a darab az élet kezdetét idézi meg, a születést, a test felfedezését, majd a találkozást egy játszótársal, akivel közösen minden élmény más, mint egyedül. A történet két mesebeli figurára épül, akik kizárólag a Napsugár Báb Színház világában léteznek, és különleges, életre szóló barátság köti össze őket. A próba folyamatokról